Fajn rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fajn. To je Crazy rádio.